kinek volt mi Irina, bassz meg írszácsi, de vagy üdvényem. Ez tarokom a gisztáni, de gyomáj kell szójára, ez ima. Elbasza, barokonónak a nem hagyom, tahányos de magini, kenej köszönjük. Sinká fágyátok el gádjára, tegye hagyom magin. A vannak ránál a szavarkunk? Szóc kilumána, tele köszönjük. Magista, nasz a kóvan abincsi a zamanom szomban. Tanok a csinom szomban, de bazár, ilyen